gyerek is tesz az új. Mi csak náhaják, mi gereszkúpú. Rájete vicei, a cserovja szvazú.